0: Jason Sanja to be the Koyo Kola Chapajo Pango, Jacobi, the Kayo Wood from Josakuna Gamba, Jebra Broker, the Jacobi, the Yobu, Wabri Jam, which is a Patrick, Koma Sutio Gambia Quarry. There to be the Koyo Nagamba, Jebra Broker, the Yatu, the Yamu, Wabri Jam, Bamu Saman, F. Simagame, Kango Gambia, Kuro, Tubu Day, Jacobi, the radio with the low. One G, Uncle. Mais achetant.
1: Ouais.
0: Il dit chahan.
1: Ouais,
0: chahan. Oui, chahan.
1: Ah, ah.
0: Mais chahan.
1: Karati. Comment tu me donnes comme Chalina?
0: Ah, ah.
1: Maman, elle est de rose.
0: Audio.
1: Avec la cavité, elle est comme Rosana.
0: Dalla.
1: Elle est de Mourengo. Karati, nous, elle est de Mourishaina.
0: Yes, c'est bon.
1: Elle est de Mourengo.
0: Audio. Goli tu gata. Aha.
1: Kaka tingazi ngani la kisa formula la.
0: Audio.
1: Let's make it a chili beta. Insha. Chili beta.
0: Aha.
1: Insha wa.
0: Aha.
1: Kabeja.
0: Hey, wadai kabeja. Aye kabeja wadai. Kabeja kase waya. Kabeja kase waya. Eh eh. Ready ya mudelo.
1: Mero
0: pro. Waji ahu. Mwale
1: kuhereza.
0: Dawa kujie kubirako.
1: Uyahu mwakizi waseno.
0: Sina tabu.
1: Dapu jekliene katikamu.
0: Dala.
1: Uyahu onewege na abu minister katikamu.
0: Mmm.
1: Eba nanga mwadu kola vayibu awe chesika.
0: Uchi tegira.
1: Uchi vayini kwa wangu ya tichate ya watu wawela watu kewela mbigwa umgo mwakasa meridamu.
0: Hey.
1: Uyahu wale nyuma wale ndala.
0: Dala. Audio.
1: What was Shaku?
0: Hmm. Audio.
1: Yemos.
0: Yemana. Hmm.
1: What was the joy? I went out for Lucoso.
0: Yetata.
1: Nemka,
0: Nemka,
1: Nemka,
0: Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka, Nemka